0: Tiringo sim de regre ina.
1: Come
2: Tsuwa ni nimi rinne du du dugi. Yamir kojibtu.